0: Nagyon ott a nyedepárán. Kettet tisztókkal már vekri.
1: Köszönöm.